na onan ampe mobo ube nanti jata ni ehutia so ube tieti ajeta buru wa ani otwase so na so fa mi hun megye no mema no so efiso onimidin osu freme na megye no so mene no betena ahohia mu meyi no no ma hyena nimonyam mema na di nkwatentia me no mama no ahunu me nkwagye